0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkély.

0: Ilyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Mással!

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Die Hamol Ultraprodukte sind wirksame Schutzmittel gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Genießen auch Sie die Sonne, aber

0: dúdol.
1: A mesebeli herceg az nem te vagy, és én se vagyok tündér.

0: a szép, akik Dunánál ragyog a nyár.
1: Millió csillag, de szépen ég az égen, ne fél.
0: A mesés Margit

vagyok rá, az, ami a legfőbb vagyonta, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek és a tudomány magánra. Legyen esze és az eszét veszíts el miattam, én se vagyok már 100 fokos, bölcs és okos.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, le grand poste international sender.
2: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

jó is lenne, visszavágynak lenni. A múltamból, ha nem maradna semmi, nem égetne a bűn bánatok könnyen. Én Istenem,

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

0: Nederlandse Omroep Hilversum 2.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.
2: How do you do, Mr. Brown?
3: Oh, very good, thank you.
2: Well, I'm very, very glad to hear it.
3: That's okay.

Thank you.

mandam. Hai, mert hiszen nincsen semmi baj. Folyik a szed, hey! Talal a gyert, hey! Vagy csutájunkat nevelhet. Ugye a helyzet jobb, mint tavaly. Egy éve nem mondtam, hogy jaj. Olcsóbb a baj, hey! Köldebb a gaj.

hogy is tudtam eddig élni nélküled. Hogy is tudtam boldog lenni nélküled.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: akkor majd megérti, hogy kenyedér epedek rettentő.
1: Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegenye fán. A rigó egyet hüttyen, hisz ott fent szeret igazán.

sárga rigó, várnak meg, van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért ebedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegegyepán. A rigó egyet füttyen, itt ott fent szervik a tán.

0: hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, er spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.
1: Radio Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: Tangó egyenlő fényes padló.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

make breakfast, even make the bed.

moonlight. All, let's not talk in the dark.

ég ístara lær Kellene végre nekem Félig legyen komoly Félig legyen mosolygó baj Valakivel ide-oda járni Higgye el, hogy finomabb, mint bármi Úgy tavasz felé Április felé nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. S hogyha jő a nyár, szívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Valérie krém, Valérie púder, Valérie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

egy üzenetem érted, tudom, sérzemre ad találom, mert csak mindig te rád várom.

0: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvos szállatot tett előadást alkalmas címmel.

0: Úgy kell a csók, mint a bocinak a só. 100 pucikát adjon ez a pici száj, azt ne gügyög nékem, hogy ne ponye máj. Mondd azt, hogy hűséges bárisnyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek. Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogyha te nem szeret a szirániát.
1: Akar a fiú, hogyha kell adok, mert az együttműködés nagy híve vagyok.
0: Megértettem kis pofám, szívem, mint a baj, két nyelvű a bár.

0: mondat, hogy hűséges bárisnyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek.
1: Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogy ha te nem szeretsz, az vidánia.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Vnímanie, говорит Budapest, станция Свободный Kossuth.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Minden dolgozó útmutatója, 100 000 kenyere a szabad nép.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the race.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

kedves, járom lábad nyomát, ha vagy elepes, szegény polom szívem, csak te hozzád haj, amíg megszakad majd.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

A rádió közvetítés a következő rovid hullámokon sugározzuk 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

mit is kívánok, május éjszakán. Csodára várok, május éjszakán. Szomjazik a szám, egy szerelmes csók után. Mert a hold sugár, a csókra csábít, ajkam arra vár, és egyre lázik, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét, édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán.

mio, kad viss keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép.

0: Milyen tisztelt hölgyem és uraim, gyászos nap ez a mai, mert elfacsarodott hívvel kell bejelentenünk a felettünk elmúlt idők legnagyobb slágerszámainak korai halálát.
1: Közöttük a legfájdalmasabban érint a teve kimulása, aki itt fekszik előttünk az összes pupjaival.
2: Ne sírj, mit sírj?
1: Azt síratom, hogy
3: teve volt egy pupu, volt két pupu, volt négy pupu, s már nincs. Szerettük őt nagyon, mert egy vagyon volt el teve. Egy kincs, Abraham Palissi vén született szegény, ott nyugszik újra most ő, Abraham Keblén. Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va.
1: Kegyeletes megemlékezésül néhány szál virágot teszek.

0: más.
1: Jaj, szegény kis teve, én is utánod halok.
0: Hé, asszonyság, ne zavarja a bánatot, kicsoda maga.
1: Hát nem tetszik már, mégis mérni.
0: No nézd csak, hiszen ez a...
2: Sicsóné drága, még egy szoknyába a fárom jánya, na hát.
0: Ez kisé furcsa.
3: Pardon, mi az? Hiszen még nincsen tüne.
0: Kérem, én még énekelni akarok, legalább vidámabban jeleznék.
3: Aha, aha.

0: Y sos un eszüntelen ezt nyúzta, hogy leszepárom, míg anyárom.
1: Majd ha fagy?
2: Mit siratja olyan nagyon ezt a tevét? Most már bevallhatja, hogy az neve nem volt szép, sőt egy kub ide, két kub oda, csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya. De mit veszekszünk ezen? Itt jön a sirató asszonyokkal Donna Mia.
0: Pardon, pardon, señora, szabadna önt egy szóra.
1: Dönts el ő, hogy ki a csúnya.
0: Ó, ó, ó, Donna Mia légy enyém.
2: Az enyém?
1: A tiéd?
2: Aha.
0: Ó, ó, ó, csak miattad élek én.
1: Te?
2: Aha. Kék?
1: Zöld?
0: Barna szemed éget is szívem.
1: A szíved?
2: A szívem. Én?
1: No és?
2: Na és?
0: Sose mondod, hogy igen. Nem megyünk mi innen el.
1: Amíg meg nem mondja, hogy ki a csúnya.
3: Maga a csúnya.
1: Én rám mondta.
2: Jelentem a lássan, én is eljöttem.
1: Honnan jött?
2: Hát, ipeg most jöttem ki a magyar közönség könyökét.
1: Ki maga?
2: Jelentem a lássan, hogy a nem jó járt ennek a könnyen felejtő világnak.
0: 32-es baka vagyok én, a múlt évben én jöttem ki kegyet könyökén. Nincsen pénzünk, de holnapra lesz, a jó Isten.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra. You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

boldog itt, mindenki a pénzéről, ha még a láttat is, ezért csal, ezért boldogol, ezért boldogol. Mindennek csak pénz az ára, pénz kell, fűre, pénz kell, szára, a pénz beszél, viszont a kutya az csak ugat.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Traski, Mrs. Nimefra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
5: Képes figyelő. Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő Dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Kodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezet.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

Yokohama, my papa from Gibraltar.

0: Hallo, hallo. Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzi.

mindenki más, s előre köszön, sütett a bófé. Vígan élhetnék, de jön a házbér, és jön a gáz. Suster hentes fél, levizitel más, üres a ház. Egy perc nyugtom sincs, viszont a nyugtám egy millió, s elfogy minden kincs, azért a kedvem jó.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

Én és napszúráska szegény, ha meleg az idő, krém a csibe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rák a tövén, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúráska szegény, ha meleg az idő.

Mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

is boldogok leszünk, hogy együtt lehetünk. De lehet, hogy már nyáron majd másnak nyitott fel, s az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis

0: Radio D, your gramophone station.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelyt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Dr. Prim Lórán, az országos testnevelési tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hórétek vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szájerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: Говорит радиостанция «Освобождение».
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni. Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

legyenese és az eszét veszítse el miatta. Tegye meg az én kedvemért, szívem remél már, hiszen a szeméből ragyog rám az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek és a tudomány. Nolám, nolám, legyen esze és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyen be, legyen esze még

legyen esze, és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyem be,

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

A múlt vasárnap délben sétáltam, még észre vette negyelőtt a nagy szűzófelőtt. Még amióta élek, nem láttam szebb lábat, szebb hátat. Ő visszakoketál és hátra néz, és a nagy tolongásban elvész. Azóta nyugtom, mint négem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem önjárt a nő,

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

egybe-sibe kezd. Hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis háromhoz küzd. Vétesít szóval a hotelben, őket bevitte, három kicsitra küzd. Zsúbban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba fülhetnek őt, mert nagyon előzőket. És másnap délben,

Ne demektek? Borot.

Már ismerem a legszebb szó, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab parazsa, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Valéri krém, Valéri púder, Valéri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

Kedves, szép és jó, ha szívből szereted ő. Sorsát csak is te rád bízom, hogyha ő az első nálad minden előtt.

Durante az életedben árnyék, látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem áld. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Csipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek: Andor Laki Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola.

0: Rádió Budapest 2 és a Telefonvilmondék. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszeit szólt.
1: Mikor természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.